0: Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Pesten kívül is. bzfm.hu.

96.4 Bass FM Party Mix.

0: kategóriák ezeken túlmutató.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
1: Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.

0: oyeke tama oyeke jello oyeke jowo oyeke oyeke oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie, I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: Ne állj meg, a zene sem fog.
3: Rap,
2: hip-hop, R&B. Éjjel-nappal 96.4 Bass FM.
4: Kaja. Rockstar vagyok, ez az életmenetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felé.

0: bizfm.hu.
1: I've seen the devil down Sunset in every place.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ez így nem mehet tovább.

0: Szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Szólj a tesóknak, 96.4 KISS FM. Rap, hip-hop, R&B.
2: It's funny, should I put on a song and go sound nothing like the shit we

Hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4 Bass FM.

0: bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is.

0: Prada, Escort, Mama, Teve, Pata. Mindegy, mindegy, csak repzene legyen és belé kis pénz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bíz FM. Hírek.
2: Ma kiderülnek a felvételi ponthatárok, uniós oltalom alá kerültek a murai borok, napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Ma este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly. Mondta el a rádiónknak Vanó Renát, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
3: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövid ciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermekpedagógiai alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
2: Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Helyin Pál Gyermekkórház. A közösségi oldalukon 30-40 perces tematikus beszélgetéseket tesznek közzé. Ezek során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A Helyim online rendelés című sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek. Az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. Nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak. Az év ezen időszakában többféle allergén pollenje van jelen a levegőben. A késői virágzású fák, a pázsitfőfélék, a csalánfélék és egyes kültéri allergén gombák is okozhatnak tüneteket az arra érzékenyeknél, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ők tüsszögést, orrfolyást, szemmiszketést, könnyezést is tapasztalhatnak. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. Az Európai Bizottság közölte, a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok ízvilágát a térség földrajzi adottságai alakítják. Az itteni nedők intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss, élénk sav szerkezetükről ismertek. A több-kevesebb napsütés mellett egy hideg front miatt többször erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak majd. Élénk erős lesz a nyugatias irányú szél, 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap már többet süt a nap, de még így is megnövekedhet a gomoly felhőzet, főleg az északi középhegység térségében és az Alföldön várható csapadék. Szombaton sok napsütésre számíthatunk majd, és a szél is mérséklődik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

0: szám. Kerületi klasszikus.
1: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Bass FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bizz FM. Hírek.
1: 10 éves vasútfejlesztési program indul, egyre súlyosabb az a száj, ma is csak elszórtan lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Új vonatokat, új vasútvonalakat és átfogó fejlesztéseket ígér a Baross Gábor program. Erről beszélt tájékoztatóján Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a következő 10 évben mintegy 3500 milliárd forintból, nagyrészt uniós forrásból újulhat meg a magyar vasút. A program célja, hogy gyorsabb és versenyképesebb legyen a vasúti közlekedés, fejlődjön a vidéki és az agglomerációs közlekedés, valamint megújuljon a járműpark. A tervek között szerepel a reptéri vasút megépítése és a 10 legforgalmasabb vasútállomás felújítása is. Már az ország csak nem 90%-át sújtja szárazság. A Hungaromet szerint a legtöbb térségben már közepes vagy nagyfokú a mezőgazdasági asszály. A nyári növények főtermő területein még rosszabb a helyzet. Ezeknek a térségeknek több mint 91%-át érinti az asszály. A legrosszabb állapotok az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföld egy részén alakultak ki, miközben megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb észak-keleti területeken maradt. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség közlése szerint nyílt pályázaton választották ki, amelyre több mint 70-en jelentkeztek. Az új elnök feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz, valamint a feltárt szabálytalanságok megelőzését szolgáló javaslatok kidolgozása. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, és az Európai Csalás elleni Hivatallal való együttműködést is irányította. Több ezer diák nyaralhat idén is a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Egyszülős, nagy családban nevelkedő és tanadás gyermekek is kikapcsolódhatnak a Balaton déli partján. A diákok mások mellett sárkányhajózáson, sétahajózáson, sport és közösségi játékokon is részt vehetnek, de a programok között szerepel koncert, kézműves foglalkozás, ki mit tud vetélkedő és táncáz is. Az iskolásokat emellett kalandpark és mászófal is várja mások mellett. Hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt majd a nap, viszont napközben többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen is kialakulhat eső, zápor, helyenként kisebb zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél, a friss hajnalt követően 23-29 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Holnap kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd a napközben többfelé képződhetnek gomoly felhők. Élénk szél mellett 22-29 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Megyünk tovább két hazai előadóval, az egyik Pifu, a másik pedig Marics Peti, és hát rengeteg huncut, elrejtés, üzenet és információt találta a következő dalban. Nagyon-nagyon népszerű, nagyon szerették a párosnak ezt a dalát. Érkezik tőlük a Schwindler itt a 96.4 Biz FM-en, és ez speciálba az anyukáknak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Ma kiderülnek a felvételi ponthatárok, uniós oltalom alá kerültek a murai borok, napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Ma este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly. Mondta el a rádiónknak Vanó Renát, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
3: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület tagjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermekneveli alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
2: Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Helyin Pál Gyermekkórház. A közösségi oldalukon 30-40 perces tematikus beszélgetéseket tesznek közzé. Ezek során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A Helyim online rendelés című sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek. Az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. Nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak. Az év ezen időszakában többféle allergén pollenje van jelen a levegőben. A késői virágzású fák, a pázsitfőfélék, a csalánfélék és egyes kültéri allergén gombák is okozhatnak tüneteket az arra érzékenyeknél, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ők tüsszögést, orfolyást, szemmiszketést, könnyezést is tapasztalhatnak. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. Az Európai Bizottság közölte, a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok ízvilágát a térség földrajzi adottságai alakítják. Az itteni nedők intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss, élénk savszerkezetükről ismertek. A több-kevesebb napsütés mellett egy hideg front miatt többször erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, elszortan záporok, zivatarok is kialakulhatnak majd. Élénk erős lesz a nyugatias irányú szél, 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap már többet süt a nap, de még így is megnövekedhet a gomoly felhőzet, főleg az északi középhegység térségében és az Alföldön várható csapadék. Szombaton sok napsütésre számíthatunk majd, és a szél is mérséklődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: yeke, dama, oh yeke, jello, oh yeke, oh yeke, oh yeke, oh yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly me, you understand?
2: Közlekedés.
3: Csoda csütörtököt mindenkinek, és balesetmentes haladást egész napra. Árpi vagyok, mondom az infókat. Egyirányosításra kell készülnötök a 11. kerületben a Budafoki úton. Ez az infó jó, jön, hogyha Budán autóztok. Megyünk tovább, érkezik Betonhofi, és jön tőle a Bagira. Itt a 96.4 Beast FM-en.
2: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Számos rangos jelöléssel bír a következő dal. 2024-ben született a GNX albumról, a kaliforniai, illetőleg legezemből és a Camptoni rap életből és rap területről. Kendrick Lamar és SZA követte el. Érkezik a Latter itt a 96.4 BFM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: Műsorajánló. A 96.4 BFM bemutatja július 31. péntek.

Kiss FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 99-99-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 96.4 Kiss FM. És nyerd meg a páros belépőt a Kiss FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: 10 éves vasútfejlesztési program indul, egyre súlyosabb az aszály, ma is csak elszórtan lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Új vonatokat, új vasútvonalakat és átfogó fejlesztéseket ígér a Baross Gábor program. Erről beszélt tájékoztatóján Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a következő 10 évben mintegy 3500 milliárd forintból, nagyrészt uniós forrásból újulhat meg a magyar vasút. A program célja, hogy gyorsabb és versenyképesebb legyen a vasúti közlekedés, fejlődjön a vidéki és az agglomerációs közlekedés, valamint megújuljon a járműpark. A tervek között szerepel a reptéri vasút megépítése és a 10 legforgalmasabb vasútállomás felújítása is. Már az ország csak nem 90%-át sújtja szárazság. A Hungaromet szerint a legtöbb térségben már közepes vagy nagyfokú a mezőgazdasági aszály. A nyári növények főtermő területein még rosszabb a helyzet. Ezeknek a térségeknek több mint 91%-át érinti az aszály. A legrosszabb állapotok az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföld egy részén alakultak ki, miközben megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb észak-keleti területeken maradt. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség közlése szerint nyílt pályázaton választották ki, amelyre több mint 70-en jelentkeztek. Az új elnök feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz, valamint a feltárt szabálytalanságok megelőzését szolgáló javaslatok kidolgozása. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, és az Európai Csalás elleni Hivatallal való együttműködést is irányította. Több ezer diák nyaralhat idén is a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Egyszülős, nagy családban nevelkedő és tanadás gyermekek is kikapcsolódhatnak a Balaton déli partján. A diákok mások mellett sárkányhajózáson, sétahajózáson, sport és közösségi játékokon is részt vehetnek, de a programok között szerepel koncert, kézműves foglalkozás, ki mit tud vetélkedő és táncáz is. Az iskolásokat emellett kalandpark és mászófal is várja mások mellett. Hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt majd a nap, viszont napközben többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen is kialakulhat eső, zápor, helyenként kisebb zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél, a friss hajnalt követően 23-29 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Holnap kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd a napközben többfelé képződhetnek gomoly felhők. Élénk szél mellett 22-29 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, csodálatos csütörtököt minden hallgatónak és szép reggelt a mikrofonnál, Erpi, magyar old school arccal megyünk tovább. 93-ban fogott először mikrofont, 95-ben már csapatban nyomta, most pedig jó pár év után visszatért a poronra. Jön nálunk MC Gőz, és érkezik tőle a Te, itt a kedvenc rádiótokban.

0: 10 közlekedés.
1: Szuper csütörtököt mindenkinek, és balesetmentes haladást egész napra. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Kispesten látogatunk a Báthori utcába, ahol útszűkületre kell készülnötök. Az Üllői út Báthori utca sarkától nem messze. Ez az info, jó jöhet a kispestieknek is. Jön Karol G, Nicki Minaj közöse, és érkezik a Tusza. Itt a 96.4 SFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Kevesen tudják, hogy a következő dal kapcsolódik egy nagyon ismert és népszerű internetes játékhoz, amely nem más, mint a Fortnite, és amiről szó van, a pop egyik dívájával csinált közös dal többek között, ő nem más, mint Madonna, kiegészülve Playboy Carlival érkezik a legendás kanadai superstar The Weeknd, és jön a közösük Popular. Itt a 96.4 BSFM-en már is mutatom, hogy melyik dalról van szó. Needs to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
2: Jövő héten is ülésezik a parlament, biztatóak az eredmények az afrikai sertéspestés kapcsán. Szeles marad az idő. Demeter Dia vagyok. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos rendkívüli ülést tartat a parlament. Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre is kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. 20 mentőállomás energetikai korszerűsítése valósulhat meg a következő években a jedligányos energetikai program keretében. A fejlesztésre 1 milliárd 250 millió forint jut. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. Bíztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt fel is számolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldották, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a NÉBIH elnökét kérdeztük.
3: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb beteg állatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt.
2: Csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly Magyarország élő fakészlete, derül ki az élő környezetért felelős minisztérium erdőrendezési főosztályának összesítéséből. Fafajok szerinti megoszlásban az akác vezet, ezt a tölgy és a cser követi. Fakitermelésben az akác, a fenyő és a nemes nyár állt az élen tavaly. Az erdősöltség 21%-os volt az országban. A több-kevesebb napsütés mellett egy hideg front miatt többször erőteljesebben megnövekszik, majd a gomoly felhőzet elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak majd. Élénk erős lesz a nyugatias irányú szél, 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap már többet süt a nap, de még így is megnövekedhet a gomoly felhőzet, főleg az északi középhegység térségében és az Alföldön várható csapadék. Szombaton sok napsütésre számíthatunk majd, és a szél is mérséklődik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nincs-e a kepsen, te falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fight.

0: Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek szuper napot és dinamikus reggelt kívánok. Árpi vagyok, már is mondom a közlekedési infókat. Továbbra is tartanak még a korlátozások a 7. kerületben, Erzsébetvárosban, a Madách Imre téren és annak környékén. Erről érdemes tudni. Jön Bossman Dillo, Shake That Ass Twerk Song, egy jó kis popsirázós, dübörgős, itt a 96.

0: 94 Bass FM, Árpi vagyok, tessék.
1: Hello, szia, Peti vagyok.
0: Szia, Peti.
1: Játékra jelentkeznék.
0: Hát na, akkor legjobb helyen jársz.
1: Igen, nem mondod.
0: De, sokat hívtál-e?
1: Hát már próbálkoztam egy párszor, igen.
0: Na, szuper vagy. Honnan telefonálsz?
1: Hát én most jelen pillanatban Melóból futár vagyok, aztán tolom neki, hallgatom a rádiót, aztán jelentkeztem.
0: És melyik város? Szép fővárosunkból?
1: Most jelen pillanatban Tárnokon vagyok, itt szórom a címeket.
0: Az igen, akkor jó sokat vezetsz, azt lehet mondani.
1: Igen, napi szinten 100-150 kilométer minimum.
0: Ahhoz meg jó jön egy jó rádió, ugye?
1: Így van.
0: Anza, jó hírem, Peti, hogy te vagy a szerencsés 9. bejutó nálam most.
1: De király, szuper, de jó.
0: Már csak akkor a kulcskérdés, amit nyilván hallgatsz, miket akkor tudsz, az következik. Mi a kedvenc rádiód neve?
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B.
0: Gratulálok, szívből tökéletes válasz volt, vagy másodmagad a július 31-én a Budapest Parkban.
1: Jaj, de király, akkor viszont az asszonyt, legalább lesz valami meglepetés neki.
0: Addig táncoljatok, míg el nem kopik a cipő.
1: Jó, oké, köszönöm szépen.
0: Gratulálok, szép napot kívánok.
1: Köszi, ciao.
0: Mi pedig megyünk tovább egy jó kis popsirázó, sportolós dallal, a latin vonalról érkezik egy jó hármas. A gyönyörű Nati Natasha, Nando Boom, Dimela Flow, és jön tőlük a Dembow. Itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében és szerzett nagy sikert magának. Jön Hanuman Kind, Call Me közöse és a Big Dogs, Csaholnak a nagykutyák. Itt a 96.4 Beast FM-en.

műsorajánló. A 96.4 BSFM bemutatja. Július 31. Péntek, 22 óra, Budapest Park. Nagy tánctér. Újra jön a BSFM.

ország legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Érkeznek a ponthatárok, tájékoztató sorozatot indított a helyén Pál Gyermekkórház. Szeles marad az idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Ma este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly. Mondta el a rádiónknak Vanó Renát, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület tagjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövid ciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermeknevelő alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Egészségügyi tájékoztató sorozatot indította a helyén Pál Gyermekkórház. A közösségi oldalukon 30-40 perces tematikus beszélgetéseket tesznek közzé. Ezek során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A Heim online rendelés című sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek. Az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. Nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak. Az év ezen időszakában többféle allergén pollenje van jelen a levegőben. A késői virágzású fák, a pázsitfőfélék, a csalánfélék és egyes kültéri allergén gombák is okozhatnak tüneteket az arra érzékenyeknél, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ők tüsszögést, orfolyást, szemmiszketést, könnyezést is tapasztalhatnak. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. Az Európai Bizottság közölte, a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok ízvilágát a térség földrajzi adottságai alakítják. Az itteni nedők intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss, élénk savszerkezetükről ismertek. A több-kevesebb napsütés mellett egy hideg front miatt többször erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak majd. Élénk erős lesz a nyugatias irányú szél, 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap már többet süt a nap, de még így is megnövekedhet a gomoly felhőzet, főleg az északi középhegység térségében és az Alföldön várható csapadék. Szombaton sok napsütésre számíthatunk majd, és a szél is mérséklődik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. A legszebb csütörtököt mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, gyűjtsük be azt a lépes mézet a jó helyekről. Dash, jön a Vinit.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Készen álltok egy újabb játékra, hogy elvigyétek a páros belépőt? Remélem igen. 0620-964-99-99. Csörögjetek be a leggyorsabb 9-ként. Válaszoljatok helyesen arra a kérdésre, hogy mi a kedvenc rádiótok neve, és már is a zsebetekben van a páros belépő. Addig zenélünk, jön Tommy Richman, Million Dollar Baby. Sikításra fel, hangerőt pedig az egekbe.

0: 964 Base FM, Árpi vagyok, tessék.
1: Szia, Csaba vagyok. Szia, Csaba vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Csaba. Egészen jó helyen jársz. Sőt, annyira jó helyen jársz, hogy mit gondolsz, hányadikként jutottál most be?
1: Én szerettem a 9-ként.
0: Hát akkor az álmod valóságá válik. Te vagy a szerencsés 9-be jutó.
1: Ó, de jó, köszönöm szépen. Nagyon jó, próbálkoztam sokat már.
0: Ezt jól is tetted, úgyhogy megtérült. Kérkezhet a kulcskérdés, amivel kvalifikálod magad július 31-re.
1: Hadd jöjjön.
0: Mi a kedvenc rádiód neve?
1: 96.4 Base FM, Rap Hip Hop R&B.
0: Tökéletes válasz elfogadva, július 31-én ott leszel.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki, megyünk.
0: Gratulál, kivel fogsz érkezni?
1: A párommal.
0: Ó, hát akkor jó kis családi buli, az VIP.
1: Köszönöm szépen.
0: Honnan pörög nálad a rádiónk?
1: Balassagyarmatról.
0: Az igen.
1: Nógrád megyéből.
0: Az igen. Online hallgatsz minket?
1: Így van. Így
0: azt
1: van.
0: A kutyafáját, le a kalappal. Na, ez igen. Sok felül hallgattak minket, azt hiszem talán Balassagyarmatról még nem volt hívónk, de már kaptunk hívást Stuttgartból, meg Miamiból, meg sok felül. Akkor hatalmas pacsi Balassagyarmatra.
1: Köszönöm szépen, örülök.
0: Gratulálok, és további szép napot kívánok neked.
1: Köszönöm neked is.
0: Szia, ciao, ciao. Mi pedig megyünk tovább egy jó hangzású dallal. Érkezik Flow Rida, a Stash de Gamini, Lucas hármasa, és a GDFR, ami annyit jelent, hogy Going Down for Real. Itt a kedvenc rád.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Ha megnézitek a következő dalhoz forgatott videóklipet, egyszerűen szerintem mindig magával ragad az a vibe, amit ez a videóklip sugároz, a hangzással kiegészülve, kéz a kézben pedig egy tökéletes formát alkot, úgyhogy gyakorlatilag a fülnek is jó, na meg persze a szemnek is. Érkezik Dash Youngfly közöse, és jön tőlük az Oh Mama, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Beats FM-en.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
2: Új elnök a kormányzati ellenőrzési hivatal élén, több ezer diák nyaralhat a Balatonnál, többször megnövekszik a felhőzet. Demeter Dia vagyok. Új vonatokat, új vasútvonalakat és átfogó fejlesztéseket ígér a Baross Gábor program. Erről beszélt tájékoztatóján Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a következő 10 évben mintegy 3500 milliárd forintból, nagyrészt uniós forrásból újulhat meg a magyar vasút. A program célja, hogy gyorsabb és versenyképesebb legyen a vasúti közlekedés, fejlődjön a vidéki és az agglomerációs közlekedés, valamint megújuljon a járműpark. A tervek között szerepel a reptéri vasút megépítése és a 10 legforgalmasabb vasútállomás felújítása is. Már az ország csak nem 90%-át sújtja szárazság. A Hungaromet szerint a legtöbb térségben már közepes vagy nagyfokú a mezőgazdasági aszály. A nyári növények főtermő területein még rosszabb a helyzet. Ezeknek a térségeknek több mint 91%-át érinti az aszály. A legrosszabb állapotok az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföld egy részén alakultak ki, miközben megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb észak-keleti területeken maradt. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség közlése szerint nyílt pályázaton választották ki, amelyre több mint 70-en jelentkeztek. Az új elnök feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz, valamint a feltárt szabálytalanságok megelőzését szolgáló javaslatok kidolgozása. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, és az Európai Csalás elleni Hivatallal való együttműködést is irányította. Több ezer diák nyaralhat idén is a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Egyszülős, nagy családban nevelkedő és tanadás gyermekek is kikapcsolódhatnak a Balaton déli partján. A diákok mások mellett sárkányhajózáson, sétahajózáson, sport és közösségi játékokon is részt vehetnek, de a programok között szerepel koncert, kézműves foglalkozás, ki mit tud vetélkedő és táncáz is. Az iskolásokat emellett kalandpark és mászófal is várja mások mellett. Hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt majd a nap, viszont napközben több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen is kialakulhat eső, zápor, helyenként kisebb zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél, a friss hajnalt követően 23-29 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Holnap kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd a napközben több felé képződhetnek gomoly felhők. Élénk szél mellett 22-29 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Nyári hangulatból szexi hangulatba, Desiék után érkezik a gyönyörű Sensia, és az egyik húzódala némi fodrászbeütéssel a klipben, dübörög a bosszát. Itt a 96.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupába rulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed. De

0: Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek szuper csütörtök reggelt és kellemes napot. Árpi vagyok, már is mondom az infókat. Tart még a lezárás a 6. kerületben, a Szondi utcában, illetőleg a 6. kerületben, az 5-ös utcában. Ez az info. Jó jelt, ha erre haladtok. Jön Látó Ice Spice közössel, ki egy gyönyörű Csajci, és érkezik tőlük a Gyát. Itt a 96.4 BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Mindenkinek szuper csütörtököt, eljött az idő egy újabb játékra. Indulunk 3-2-1. Most 0-20-96-4-99-99. Legyetek ti a szerencsés 9-ek, és zsebeljétek betőlem a páros belépőket.

0: 96.4 Bass FM, Árpi vagyok, tessék.
1: Szia, Gyuri vagyok, a játékos szerettem volna jelentkezni.
0: Szia, Gyuri, van egy jó hírem. Elég jól beslisszoltad magad. Te vagy a szerencsés 9. Mit szólsz hozzá?
1: Nagyon örülök neki, köszönöm szépen.
0: Úgy láttam, hogy azért nem annyit próbálkoztál ma.
1: Szerencsém volt, mert elsőre. Beletaláltam akkor ezek szerint.
0: Délután menj el lottózni.
1: Már most megyek szerintem.
0: Már most mész, jó van. Már csak egy kulcskérdés marad a dupla jegyér. Mi a kedvenc rádiód neve, Gyuri?
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B.
0: Tökéletes válasz, 10-ből 10 fullos, tiéd a páros belépő július 30-ére.
1: Jó, hely, nagyon örülök neki.
0: Gratulálok. Mióta pörög nálad a bass?
1: Hát a legeslegeleje óta, amióta elindultatott, talán nem tudom, 4 éve talán.
0: Pontosan, 2022 jelenben.
1: Igen, első naptól kezdve hallgatlak.
0: De szuper vagy, le a kalappal, egy virtuális pacsit küldök neked, és kivel fogsz érkezni a partira?
1: Hát valószínűleg a feleségemmel.
0: Na jó, kis család.
1: Szeretem ő is hallgatni a zenéteket.
0: Ja, az egész család bészes?
1: Az egész család, így van. Gyereket is, mindenkit megfertőztem.
0: Hát ez nagyon szuper. Akkor nagypacsi az egész family-nek. Reméljük, hogy akkor jöttek oda bulizni. Gratulálok még egyszer, és érezzétek jól magatokat.
1: Köszönöm szépen. További szép napot.
0: Szia, neked is. Mi pedig megyünk tovább, érkezik nálunk The Baby Radirich közös, és egy szuper dal 2020-ból jön a Rockstar. Itt a kedvenc rádiótokban.
2: I pull up, like, how you pull up, baby? How

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop
1: 165 magasra nőtt, ellenben annál tehetségesebb, és az óriások közt tartják számon a hip hop játékában. Ő nem más, mint Kendrick Lamar, kiegészülve AZ Chicky-vel, és a 2024-es GNX albumról érkezik a Peekaboo, itt a 96.4 Bass FM-en. Na, ezt kapjátok ki.
2: Peekaboo, I just put them bookers in my chain. Peekaboo, 80 pointers like a Kobe game. Peekaboo, 7-6-2s, I make them plank. Peekaboo, popping out, you better smell my name.
0: Műsorajánló. A 96.4 Bass FM bemutatja. Július 31. Péntek, 22 óra, Budapest Park, Nagy Tánctér. Újra jön a Bass FM After Party.

ország legnagyobb szabad téli szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 99-99-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 96.4 Base FM. És nyerd meg a páros belépőt a Base FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. 96.4 BSFM. Hírek.
4: Újabb kétnapos ülést tart a parlament, korszerűsödnek a mentőállomások, szeles marad az idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos, rendkívüli ülést tartat a parlament. Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető miniszter, 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre is, kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. 20 mentőállomás energetikai korszerűsítése valósulhat meg a következő években a jedlikányos energetikai program keretében. A fejlesztésre 1 milliárd 250 millió forint jut. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt fel is számolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldották, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a NÉBIH elnökét kérdeztük.
5: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb beteg állatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt.
4: Csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly Magyarország élő fakészlete, derül ki az élő környezetért felelős minisztérium erdőrendezési főosztályának összesítéséből. Fafajok szerinti megoszlásban az akác vezet, ezt a tölgy és a cser követi. Fakitermelésben az akác, a fenyő és a nemes nyár állt az élen tavaly. Az erdősöltség 21%-os volt az országban. A több-kevesebb napsütés mellett egy hideg front miatt többször erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, elszortan záporok, zivatarok is kialakulhatnak majd. Élénk erős lesz a nyugatias irányú szél, 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap már többet süt a nap, de még így is megnövekedhet a gomoly felhőzet, főleg az északi középhegység térségében és az Alföldön várható csapadék. Szombaton sok napsütésre számíthatunk majd, és a szél is mérséklődik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Higabó.
1: 90 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek szenzációs napot kívánok. Megyünk tovább, érkezik Follow the Flow, és egy olyan dal, amire érdemes odafigyelnünk, mert az anyukák tanácsát helyezi tulajdonképpen a címébe a központba. Follow the Flow, anyám mondta.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, eljött az idő egy újabb körre, az utolsóra majd a folyamán, 3-2-1, most 0-20-96-4-99-99.

0: 94 Bass FM, Árpi vagyok, tessék.
1: Játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mondasz nekem egy nevet?
1: Gál Csaba.
0: Szia Csaba, mit gondolsz, hogy hányadikként jutottál be?
1: 9. 10.
0: 10? Hát a 10 az nem lenne jó, de egyébként optimista vagy, ez egy szép szám. De a 9 stimmel. Te vagy ebben a szedben a szerencsésbe jutó. Mit szólsz hozzá?
1: Örülök.
0: Érkezhet a kulcskérdés a páros beugróként.
1: 96-4, BSFM, rap, hip-hop, R&B.
0: Bár fel se tettem a kérdést, de elfogadom. Gratulálok, tiéd a páros belépő július 31-ére.
1: Köszönöm szépen.
0: Kivel fogsz érkezni, Csaba?
1: Apukámmal.
0: Apukáddal. Nagyon szuper. És mióta hallgatsz minket?
1: 3 éve.
0: Isten tartsa meg jó szokásodat. Gratulálok, érezzétek magatokat nagyon jól, és nagy bulit kívánok.
1: Köszönöm.
0: Szia, szép napot, ciao, ciao. Mi pedig megyünk tovább, maradunk a magyar vonalon, és egy nagyon frankó, érzelmes dallal szágultunk tovább. Ilyen Vézsi Rézműves duója, Várj meg, itt a kedvenc rádiótokban.

96 Népész FM, Rap Hip Hop R&B. Tart még nálunk a csütörtöki diszkó. Gratulálok az összes mai nyertesnek, aki nálam vitte el a páros belépőt. Menjünk tovább, klasszikusnál maradunk, egy picit a műfaj változik. Érkezik a Super Outcast és a Miss Jackson. Velem holnap reggel 6-tól lehet találkozni ismételten, és még lehet nálam páros belépőket nyerni. Mára köszönöm a figyelmet, mindenkinek hatalmas szeretet és pacsi puszirelés.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Még mindig hozza azt a bizonyos nyári vibe-ot, és abszolút aktualitása is van. Gyakorlatilag tényleg csináltak egy nagyon szuper táncolható és élvezhető dalt. Jön Dash, Young Fly, Azalia 3-asa, és a nagy sikerű Backpack. Itt a kedvenc rádiótokban ma is a 96.4 Biz FM.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Backpack.
0: Műsorajánló.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
1: Ma kiderülnek a felvételi ponthatárok, uniós oltalom alá kerültek a murai borok, napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Ma este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta el a rádiónknak Vanó Renát, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Helyin Pál Gyermekkórház. A közösségi oldalukon 30-40 perces tematikus beszélgetéseket tesznek közzé. Ezek során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A Helyim online rendelés című sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek. Az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. Nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak. Az év ezen időszakában többféle allergén pollenje van jelen a levegőben. A késői virágzású fák, a pázsitfőfélék, a csalánfélék és egyes kültéri allergén gombák is okozhatnak tüneteket az arra érzékenyeknél, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ők tüsszögést, orfolyást, szemmiszketést, könnyezést is tapasztalhatnak. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. Az Európai Bizottság közölte, a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok ízvilágát a térség földrajzi adottságai alakítják. Az itteni nedők intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss, élénk sav szerkezetükről ismertek. A több-kevesebb napsütés mellett egy hideg front miatt többször erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, elszortan záporok, zivatarok is kialakulhatnak majd. Élénk erős lesz a nyugatias irányú szél, 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap már többet süt a nap, de még így is megnövekedhet a gomoly felhőzet, főleg az északi középhegység térségében és az Alföldön várható csapadék. Szombaton sok napsütésre számíthatunk majd, és a szél is mérséklődik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bills FM, Repívett R&B, hello mindenkinek, itt vagyok, Faragó Jankának hívnak, és nem csak ezt a napot szeretnénk emlékezetesíteni a Bills zenékkel, hanem július 31-ét, a hónap végét, hiszen ott lehettek a Bills FM After-en, nem sokára mondom, hogy addig Agora Hills.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Tudom én, hogy nyáron azokat a pillanatokat keresitek, mint amilyen például a Bass FM After lesz, és akár másodmagatokkal el is mehetek rá, hiszen a játék nálunk él. Figyeljétek a műsorvezetőt, vagyis engem, és amikor azt mondom, akkor 9-én csörögjetek a kedvenc rádiótok szlogenével. Addig sem unatkozunk, Eminemmel és

FM 96.4 Beast FM.

96.1 BSFM, Refibe Párembi, hát akkor most kell csörögni hozzánk, 0620-96-99-99 ezen a számon, és mondjátok el, hogy melyik a kedvenc rádiótok, plusz legyetek a 9-ek, hajrá mindenkinek!

0: 96.1 BSFM, Rafi Pepe R&B. Nincs még meg a 9. betelefonálunk, úgyhogy hajrá mindenkinek a 0629699999-es számon, és remélem, hogy megvan a kedvenc rádiót a szlogenje is.
1: Lesz itt majd ISM a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best.

0: Faragó Janka vagyok a Bész FM-ből. Halló, halló.
1: Szia, szia, én meg Márk vagyok, és játszani szeretnék.
0: Hello, Márk. Iszonyatosan fornak a vonalak, szóval lassan, mert meg sem tudom számolni, de képzeld el, hogy pontban a 9. vagy.
1: De király, örülök, Pati. Köszönöm szépen.
0: Tudod-e, hogy melyik a kedvenc rádiód, és hogy annak mi a szlogénje?
1: Nem tudom, elfelejtettem. Persze, hogy tudom, 96.4 Bész FM, Rap Hip Hop R&B.
0: Bárcsak mindenki ennyire pontosan mondaná, hát ezzel egyértelmű, hogy ott lehettek a Bész FM After Party másodmagaddal együtt, úgyhogy gratulálok.
1: Bocsánat, mert épp vezetek, de nagyon szépen köszönöm.
0: Oké, és akkor egy új utat is programoz majd be a Budapest Parkig. Egyébként van valaki, akit igazán vársz, mondjuk a bészes előadók közül, DJ közül?
1: Én mindenkit szeretek, egyébként mindenevő vagyok, úgyhogy én kifejezetten várom, hogy mivel készülnek, és hogy mennyire tudunk rájuk tombolni.

0: 96.4 Bills FM, Refipe Fárenbi, hogy azt érzitek, hogy még nem használtátok ki igazán a nyarat, akkor lesz egy hatalmas nagy pillanat július 31-én, amikor úgy igazán a jelenbe kerülhettek másodmagatokkal, hiszen a Bills FM After Party-ra tudtok nálunk most páros belépőket nyerni. A következő órában is marad a játékos kedv, és én is, engem Faragó Jankának hívnak, bekezd nálunk Dash és Young Fly az Omen-mával.
1: Műsorajánló. A 96.4 Bills FM bemutatja. Július 31. Péntek, 22 óra, Budapest Park, Nagy Tánctér. Újra jön a Bills.

Az ország legnagyobb szabad téri szórakozóhelyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 96.1 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen,

96.4 Bass FM, Red Hip Hop R&B. Érkezik Kendrick Lamar a tőle nem megszokott mélységével. Persze ehhez azért kellett SZA hangja is, így jön igazán elő, hogy miről szól a Luther.

96.4 Bass FM, Repipap R&B a hétközben itt, és július 31-én pedig a Budapest Parkban a Bass FM After Party-n élvezhetitek a legjobb stílusú zenéket. Játszatok velünk, figyeljétek, hogy mikor mondom, hogy most, és akkor csörögjetek 9-ként a kedvenc rádiótoktok.

96.4 Bass FM. Rap. Hip hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, na most csörgessétek a 0620-96.1-99.99-et a Bass FM afteres páros belépőkért, mondjátok el, hogy melyik a kedvenc rádiótok, és legyetek a 9-ek.

0: Drágó Janka vagyok a Bész FM-ből, halló!
1: Szia, Juhász Alex vagyok.
0: Hellóka, mi járatban nálunk?
1: Szeretnék jelenni.
0: Igen, jók az infóid és a megérzéseid is, mert te hívtál 9-nek.
1: Azt a tényleg?
0: Semmi, trükk.
1: Hú, de jó, nyerek egyet.
0: Na hát remélem, hogy meg lesz itt a szlogenünk még, mert erre szükségem van.
1: Igen, megvan. 964, Bész FM, Rap, Hip Hop, R&B.
0: Hát akkor ezzel Hip Hop, a Hip Hop és a mindenféle nagyon király zene között találhatod magad a Bész FM After Party-n, úgyhogy készüljetek július 31-ére. Gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: Nem hittél benne, hogy sikerülhet?
1: Nem, apukám már nyert a héten.
0: Na, wow, hát akkor vele négyen is el tudtok menni, lassan az egész család.
1: Igen, igen, így van.
0: Jól van.
1: Van egy nővérem is, majd ő is szokott játszani.
0: Ja, értem, hogy akkor arra pályáztok, hogy hát ha ő is. Ennyiszer ugyanoda, azt nem mondom, hogy a villám nem szokott csapni, mert végül is ez pozitív, de majd meglátjuk, szurkolok neki, és aki még szeretne velünk játszani, a lehetőség itt lesz, hallgassátok a 96.4 Bész FM-et.

0: 96.1 BSFM, Refhivá FRMB, Faragujanka vagyok, és a következő órára hozom az utolsó lehetőséget ma a páros belépőkre a BSFM After Partyhoz, és érkezik Eminem is a Houdinivel.
1: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

keep me down. 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, ez az a műfaj, ahol, hogyha jól keverik a zenéket, akkor még a legszomorúbb dal is egyszerűen buli hangulatot képez. Hát pont erre lehet számítani a Bass FM After Party-n, hiszen rengeteg bészes DJ-vel találkozhatok. Nem sokára mondom, hogy tudtok jegyeket nyerni rá, addig érkezik Tidani és a jövőbe gondolós, ha elmegyek.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a nyárba kellenek csúcspontok, és legyen ilyen nektek a Bass FM After Party, hívjatok most a 9-ként a 0620 96.1 99 99-en, és mondjátok el, hogy melyik a kedvenc rádiótok.

0: Space FM 96.4 Base FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 96.4 Base FM. Rap, hip-hop,
2: R&B. Legközelebb holnap reggel tudtok játszani a Base FM After Party is páros belépőkért. Most pedig érkezik VZ és részműves a következő óra elejére. Várlak benneteket, itt ezt a várj meg.
3: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rapipel PRMB, az Azaria rajongók most aztán megfürdőzhetnek Azariában, hiszen ismét elkezdte járni az országot, és ez a nyár már tényleg a koncertek jegyében telik. A Budapest Parkot is kiszámolja, hogy hányszor szereti megtölteni, és itt a kedvenc rádiótokban mi is felvettük a repertoárba. Még szép, itt a Formula

0: 96.4 Bass FM, Repivel per R&B. Tudom, hogy nagyon sokan autózás közben hallgattok minket, ezért hadd osztam meg veletek a legújabb elméletemet. Tudjátok, vannak azok a tagok, akik egy hosszabb út előtt, vagy akár egy rövidebb előtt is, de simán bemondják, hogy jaj, én nagyon rosszul levős típus vagyok. Most őszintén, ki az, aki egy kanyargós, több óra hosszás úton nincs rosszul? Totál kamu.
1: Hiába

0: Freedom Boys!
1: Kattanj rá!
2: Kattanj rá!
1: 96.4
2: Bass
1: FM.
2: Rap,
1: Hip-Hop,
2: R&B.
1: Pesten kívül is!
2: bassfm.hu

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Faragó Janka vagyok, és élveztem veletek ezt a napot. Hogyha szeretnétek játszani, akkor holnap még lesznek páros belépők, nem csak nálam, hanem reggel Árpinál is. Most pedig Brita Bia érkezik, és vele rádiózhatok tovább a délutánban, és a legkirályabb Beast zenékkel érkezik Dash, Young Fly, Azzi a Bakpakkal.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalkar.
0: Műsorajánló. A 96.4 Beast FM bemutatja. Július 31. Péntek, 22 óra, Budapest Park, Nagy Tánctér. Újra jön a Beast FM After Party.

ország legnagyobb szabad téli szórakozó helyére a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96

műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Na gyere most figyelj, micsoda finomság érkezik. Ez a Suga Suga, Baby Bash-től és Frankie G-től. Úgyhogy hangod fel, itt a Bészen.

0: pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: Bro, vágod! Ez a 96.4 Beast FM. Beast FM.

Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha nem csal a szemem, akkor Ellet Junior sztoriában azt láttam, hogy éppen stúdiózik, méghozzá K. Kevinnel és Vinivel. És hogyha így volt, akkor biztos vagyok abban, hogy eszméletlen jó dolgot süthetnek. Érkezik most K. Kevin, ez tőle az Így jó, a 96

0: 96.4 Bass FM.
1: I'm so fresh, man. Y'all scared to do it.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Dr. Dre a középsoliban fontolgatta, hogy tornász lesz. Nagyon jól ment neki, de szerencsére a zene beszippantotta őt. Olyan menő trekkekkel ajándékozott meg minket, mint például a Fuck with Dre Day. Pörög is, itt a Bészen.

utolsó falatra. Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Besten kívül is. BaseFM.hu. He passed me the ball. He never passed me the ball.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Már is folytatjuk. A következő órában is hozom a menőbbnél menőbb beateket. Az óraindító a Schwindler lesz, Pifutól és Marics Petitől. Itt a Biz-en.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, egészen hatig beletek itt az éterben. Florida is típén közösebb pörög, ez a ló, itt a Bizen.

0: Yeah, brother, look at here. Szólj a tesóknak. 96.4 BSFM. Rap, R&B. Yeah.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Egy nagy kedvencemmel megyünk tovább, ez a Lucid Dreams. Amikor Juice WRLD megírta, a Shape of My Heart inspirálta őt. Szóljon az ő emlékére, itt a 96.4-en.

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Zsófi írt nekünk, szeretni a What's My Name-et Drake-től és Rihanna-tól. Nagyon jó választás, köszönjük, hogy hallgatsz minket, örök is a dal neked, itt a Bass-en.

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rám, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe,

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-499-99-es telefon Viber SMS számunkon tudjátok megtenni. Érkezik Gangsta Zoli és a Kartell, a jó, a rossz és a Kartell a 96.4-en.

0: mint a nyugat. Rossza, mint a nyugat. Rossza, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Whiskey Champ, és Krug, sose tudod, hogy ki van vele. Az a te

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk, méghozzá Dessel és a Winnie Pooh-val. Itt a 96.4-en.
2: Műsorajánló. A 96.4 BSFM bemutatja. Július 31. Péntek, 22 óra, Budapest Park, Nagy Tánctér. Újra jön a BSFM

Az ország legnagyobb szabad téli szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 99-99-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 96.4 Base FM. És nyerd meg a páros belépőt a Base FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B, 50 Cent első hallás után azonnal lecsapott a beatre, amikor Dr. Dre megmutatta neki az Inda Clubot. A mai napig hatalmas sláger, pörög itt a 96.4-en.

0: közlekedés.
1: 96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Sávlezárásra kell készülni a 9. kerületben, a Mester utcában, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Pörög a Bullshit, Belánótól és a BSV-től, itt a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B, miután Roddy Ricch droppolta a D-Bucks című dalát, 11 egymást követő hétig uralta a toplistákat, még Justin Biebernek, a Yummy-nak sem sikerült letaszítania onnan, aki pedig a rajongóit is megkérte, hogy többet streameljék a zenéjét. Pörög Roddy Ricch-től a D-Bucks, itt a 96.1.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Pészközlekedés.
1: 96 Pész FM, Rap, Hip Hop, R&B. Andris írta meg nekünk, hogy lassú a haladás a Rákóczi hídon a budai irányba, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót, cserébe küldöm neked az Afrobeat-et Pogány indulótól. Itt a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: szeretek meg pizni, ilyen a biznisz, te is osztani mész, biztos finomabb az ottani, és csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani héz. Biztos finomabb az ottani héz.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&D zenék, 96.4 Bő.

96.7 FM rap, hip-hop, R&B. Wiz Khalifának meg kellett küzdeni a Black and Yellow című daláért. A kiadója nem hitt a sikerében, de végül belementek abba, hogy dropolja, és az egészen a Billboard Hot 100

Kiss FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ami azt jelenti, hogy nem sokára el kell, hogy köszönjek, de egy zene még belefér. Ez a Victory Lap, Fred Again-től, Skeptától. Itt a 96.4-en.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most el kell, hogy köszönjek, mert Revolution átveszi a stúdiót. További kellemes délután kívánok nektek, sziasztok!
0: Műsorajánló. A 96.4 Beast FM bemutatja július 31. Péntek.

Az ország legnagyobb szabad téli szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620

műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 10 közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá Révai közben. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább egy szuper magyar kollabbal. Jönnek a folytatásban BSV-k és Nagybogi, ez pedig közös daluk az Always Be Mine, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. A folytatásban Pifúval és Marics Petivel megyünk tovább, és ki fog derülni, hogy vajon milyen is egy igazi vérbeli swindler. Ők jönnek itt a BSFM-en, na gyerünk!

0: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.
1: Meló van,

0: kerületi klasszikus.
1: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.

Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppa, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a tuma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razzi.

Okay. 96 BSFM, Rap Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Tideni XXX című dala után pedig gurulunk is tovább egy másik magyar MC-vel, akit úgy hívnak, hogy MC Gőz. Jelen esetben most Egotéria albumáról Szóljon, Te című dala. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96 BSFM-en, ezzel megyünk tovább.

0: szeret. Ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet.
1: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 BSFM, Rap Hip-Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább egy újabb óra együtt, gyertek velem egészen este 10-ig. A folytatásban Bossman Lóval megyünk tovább, tőle is pörögjön a Shake the Dust című dala itt a

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 7. kerületben, méghozzá a Nagy Diófa utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább egy szuper magyar dallal. Jön a mi Schwarz Árink, azaz Beton Hofi, tőle is pörögjön Angyalok című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.
2: Néha félek, félevő kanálnyi élesztő por a lélek, gyerekek, akik hallgatnak, mint kor a vének.

Az igazi old school rap zenék csak itt. 96.4 Bass FM.

94 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Designerre is, ugye az imént hallhattuk Panda című dalát, és azt gondolom, hogy a következő előadóra is, Doja Catre egyaránt igaz az állítás, meg nem érted, Jenny. Doja Cattől pedig Agóra Hír című slágere szóljon.

0: Szóling, mondink, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerjél a pajta.
1: Az igazi old school rap zenék, csak itt. 96.4 Bass FM.
2: Ez a backstage, szoba fogság, kicsi csíkok, hova

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább, és a következő órát kiváló magyar dallal folytatjuk. Érkezik Dash-től Winnie Pooh című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BFM-en, már mutatom.

műsorajánló. A 96.4 BSFM bemutatja. Július 31. péntek 22 óra Budapest Park. Nagy tánctér. Újra jön a

Az ország legnagyobb szabad téri szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: Kaisai.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Blue Country-el ikonikus dalát a Hit 'Em Up Style dolgozta fel Shensia, amikor is megalkotta Boss Up című dalát. Most ez következik itt a BSFM-en, na gyerünk!

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Egy tipikusan nyári slágerrel fogunk tovább menni. Jön Dash és Young Fly, ez pedig Oh Mama című daluk, itt a kedvenc rádiótokban.

0: Rap, hip hop, R&B.
1: It's 3252. It's LASC, fool. I'm here with my Ruka.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Bruno Ördög Nórika című dala után az Amapiano egyik királynőjével, Tylával megyünk tovább. Tőle is szóljon Chanel című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a Bass FM-en. Nagy erőnk!

94.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es számon. DMX ikonikus dala az X-Gang Givitaja után Manuellel és Morion S-szel megyünk tovább, és Voodoo Baba című közös dalukkal itt a Bass FM-en.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. A folytatásban az ausztrál szupersztárral Mass Wolf-val megyünk tovább, és Astronaut in the Ocean című dalával.

0: despicable.
1: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egy spanyolországi nyaralásnak a részleteit tudhatjuk meg a következő dalból, amit Valmárék és Tomi ad elő, ez pedig Valencia című daluk. Na gyerünk!

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
2: What's up now, nigga? 96 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gyertek velem egészen este 10-ig, ne felejtjétek, hogy online is tudtok hallgatni bsfm.hu weboldalunk segítségével. Felmentek erre a weboldalra, középen fönn megnyomjátok a play gombot, és már szól is például Dash és Azaria Papa című slágere, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban. Ne gyerünk!

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B. Zárul már a Revolution munkatára Bruno és Spakék, illetve Valmárék közös kollabjával, a Baby című slágerrel. Őket fogja követni A$AP Rocky Taylor Swift című dalával. Ezekkel az előadókkal és dalaikkal búcsúzom ma estére tőletek. Ne felejtjétek, találkozunk holnap este 6-kor itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en. Jó éjszakát, sziasztok!
1: A legajáról indultam el a porból, emlékszem, mondom, mindig kilógtam a sorból, de most én vagyok, aki

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul

96.4 Base FM.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a poszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed. De lehet,

Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb adni, mint kapni.

0: A Blink.
1: A Command. A Cimbim. Ja, az nem, az nem. Az
0: New School.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

leszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálok majd szépen és finoman, ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska személy, stici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elárul engem, mint Donny Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérült Jane. Ha bekerülsz a sikre, hogy nyisd a gácsit, egyik

0: FM 96.4 Base FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 BSFM.

Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.